0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában. Számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadó egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadán

0: tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lempahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiunknak Szűcs Csaba, a NIBI növényvédelmi igazgatója.
1: A nymfák, lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulást a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
0: A károsítóról képek és további információk a NIBI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert is, fogyasztókat is elfogtak Hajdú böszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep, Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Ma van az állatok világnapja, ez minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örönteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatunkra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Drogdélert és több kábítószerfogyasztót is elfogtak a rendőrök Hajdúböszörményben, számolt be róla a Hajdú Press. A helyi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi kábítószert árul a településen, ezért a civis közterületi támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött személyt, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályos bort, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúbiharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges gyermekeket támogatnak. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A munkálatok október 5-én a Csigekert város részben, a Honvéd temető utcában kezdődnek, ahol 57 ostorfa ápolását tervezik. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
3: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
2: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, this is Craig David.
5: Hey, this is Kylie.
6: Király Viktor vagyok.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
2: Ez a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, nem kell mindent önnek megoldania. Ha azt érzi, hogy nem fogadják el az álláspontját, vonuljon vissza. Mika, magánéletében kedvező fordulatok várhatók, még a munkakedve is megnő, mert az érzelmi élete harmonikus. Ikrek, az ikrek nagysága viselkedésükben rejlik, kellemes modoruk hozzásegíti őket ahhoz, hogy érdemeket szerezzenek, a hétvégén örömét leheti a művészeti értékkel bíró programokban. Rák, ma nyugodt napja lesz, élvezheti az otthon békéjét, a barátságos, meghitt környezet jó hatással lesz önre. Oroszlán, a hétvégéje mozgalmasabban telhet, mint szeretné, váratlan telefonhívások és látogatók terhelhetik, amit most nem kíván magának, legjobban teszi, ha kirekeszti a külvilágot. Szűz, a belső konfliktusok legjobb kezelési módja a meditáció, engedje a legmélyebb érzéseit a felszínre jutni, merjen másoknak is beszélni az önben dúló kétségekről. Mérleg, ne vitatkozzon és főként ne politizáljon, mert csak haragosokat szerez magának, ehelyett próbáljon ki valami különlegeset, jobb kedvre derül és még a környezetét is elkápráztatja. Skorpió, úgy érezheti, hogy felfordult a világ. Mindenki rohan és lehetetlen bármit is végigvinni, kénytelen magára hagyatkozni. Nyilas, remélhetőleg elmúltak a gondterhes napok, most már megnyugodhat, idegeskedésre a továbbiakban semmi oka. Bak, töretlen elszántsággal küzd egy csak ön által ismert cél érdekében, amíg mások lazítanak, önnek jár az agya valamin, addig nem nyugszik, amíg meg nem valósítja az elképzeléseit. Vízöntő. Néha tervezgetés nélkül is igen jól sikerülhet egy nap. Ne szalasszon el semmilyen adódó alkalmat, mondjon igent minden észszerű ajánlatra. Alak. Kétség kívül sokat hajtotta magát a héten. Mára alább hagyott a munkakedve. Itt az ideje, hogy kikapcsolódjon. A szabad idejét kettőléseinek kellene szentelnie, vagy a szerelemnek.

0: teszi be a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Japánban idősebb úriemberek egy csoportja rendszeresen összejött, hogy megbeszéljék a híreket és teázgassanak. Egyik szórakozásuk az volt, hogy igen drága teafajtákat kutassanak fel, hogy azokból újabb íncsiklandozó keverékeket állítsanak össze. Amikor a legidősebbre került a sor, hogy megvendégelje a többieket, a legnagyobb ünnepélyességgel szolgálta fel a teát. Aranydobozból mérte ki a leveleket. Mindannyian a legnagyobb elragadtatással dicsérték teáját, és tudni szerették volna, hogy milyen különleges kombinációból állította össze ezt a keveréket. Az idős ember mosolyogva így szólt. Uraim, a tea, amit önök oly nagy élvezettel isznak, ugyanaz a tea, amit a parasztjaim isznak a birtokomon. Az élet legfinomabb dolgai egyáltalán nem drágák, és nem is nehéz őket megtalálni.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában. Számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékos

0: Magyarországon élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lempahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta el rádiunknak Szűcs Csaba, a NIBI növényvédelmi igazgatója.
1: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulást a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
0: A károsítóról képek és további információk a NIBI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt, erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

Jó reggel Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on, és persze jó reggelt mindenkinek, aki online hallgat minket, www.bestfmdebrecen.hu. A nap 24 órájában ugye elérhetőek vagyunk, és itt lehet nevezni a névnaposokat, születésnaposokat, házassági évfordulósokat, még a mai napra is, mert még korán a reggel még jöhetnek nyugodtan a nevezések. Nos, hát vágjunk is bele a mai napba, én Amondó vagyok, úgyhogy együtt fogunk készülődni erre a vasárnapi napra, a főzés mellé, a kutyasétáltatás mellé, az utazás mellé, a tankolás mellé, és persze a munka mellé is szólnak a zenei kedvencek. Bízom benne, hogy együtt rádiózunk, Morvai Szűcs Nikő vagyok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, we're the Pussycat Dolls.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
8: Sziasztok, Pálinkás vagyok.
3: Bárhol is vagy. Ott van veled.

Szekeres Adrián dala után is itt vagyunk a vasárnap reggelben, október 4-én, igazán sokszínű jeles nap, ugyanis ma kezdődik a világőr hete, ami a világőr felfedezésére és a tudomány izgalmas eredményeire hívja fel a figyelmet. És hogyha már vasárnap reggel, akkor egy kis szeretetre is hangolódunk, mert hogy ma van az állatok világnapja is. Ez a nap ugye arra emlékeztet minket, hogy a négylábú tollas, vagy éppen az apró társaink is megérdemlik a törődést és a figyelmet, és a felelős állattartásra is felhívják a figyelmet. Ezzel kapcsolatban azért majd fogunk még beszélni nagyon sok fontos dologról. És október 4-e egyben Assisi Szent Ferenc névünnepe is, aki az állatok és a természet szeretetével is összekapcsolunk. Maradjanak velünk a vasárnap reggelen, jönnek a legjobb zenék, a friss gondolatok, és természetesen a szuper kedvencek. DJ Bobo, Around the World, ezzel megyünk tovább a folytatásban.

A Félszával egy kicsit nosztalgiáztunk itt a vasárnap reggelben, és hát van valami különleges ugye a vasárnap reggelekben, talán az, hogy ilyenkor egy kicsit lassabban indul a nap, nem baj, ha tovább maradunk az ágyban, ha ráérősen isszuk meg a kávét, vagy hogy csak kinézünk az ablakon, és egy pillanatra nem akarunk menni, meg sehová rohanni. Debrecenben ilyenkor már egészen más arcát mutatja ugye a város, az őszi reggeleknek van egy sajátos hangulata, egy kis csend, egy kis hűvös levegő, és remélhetőleg valahol már készül a vasárnapi ebéd, mert szerintem valaki elég korán oda szokta rakni a vasárnapi húslevest. És talán a mai napra csak legyen annyi feladatunk, hogy ne siessünk el mindent. Ugye ezt nagyon szoktam hangoztatni így a hétvégi reggelekben. Vegyük észre azt a fél órát, amit a családdal tölthetünk, a sétát, a reggeli kávét, vagy akár csak egy pár gondolatot, beszélgetést a párunkkal, a barátnőnkkel, vagy éppen a gyerekeinkkel, hogy ma nincs kötelező rohanás. Szóljon a vasárnap meg a hétvége egy kicsit így a megállásról, az odafigyelésről egymásra, amikor talán több időnk van tényleg együtt tölteni a napot. Bad Dreams érkezik a folytatásban, Teddy Swims dala a Best FM-en.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert is, fogyasztókat is elfogtak Hajdú Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban. Számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Ma van az állatok világnapja, ez minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatunkra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Drogdílert és több kábítószerfogyasztót is elfogtak a rendőrök Hajdú Böszörményben, számolt be róla a Hajdú Press.

0: A helyi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi kábítószer tárol a településen, ezért a civis közterületi támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött szemét, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályos bort, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószer kereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak. Nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Signtech reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
14: A Best FM.
7: A Best FM.
15: Flow rider. Alexander girl, I know what you like.

A vasárnap reggelben is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és október 4-e van, ugye említettem, hogy ma van többek között az állatok világnapja is. Egy nap, amikor talán egy kicsit többet kell beszélnünk a kutyákról, a macskákról, vagy éppen azokról az állatokról, akik nélkül nem tudnánk ugye boldogulni. És hát érdemes lehet ilyenkor feltenni magunknak egy nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent valójában felelős állattartónak lenni. Mert ugye egy állat nem impulzus vásárlás, nem egy cuki kiskutya, akit meglátunk egy fényképen, és azt mondjuk, hogy jaj, de aranyos, nekem is kell ilyen, és nem is játék természetesen, hanem egy élő lény. És nem akkor vesszük elő, amikor éppen kedvünk van hozzá, hanem valóban felelős állattartónak kell lenni, ha már úgy döntöttünk, hogy a családunkba fogadjuk. Egy állat évekre, sokszor évtizedekre szóló felelősség. És nem tudják elmondani, hogyha éhesek, nem tudják megvenni maguknak a gyógyszert, hogyha betegek, nem tudják kinyitni az ajtót, ha ki kell menni, és azt sem tudja megmagyarázni, hogy miért szomorú, vagy éppen miért fél, miért ugat, stb. Stb. Ránk vannak utalva, erre nagyon fontos odafigyelni. És talán éppen ezért az egyik legfontosabb, hogy amikor magunkhoz veszünk egy állatot, onnantól kezdve ő bízik bennünk, és ránk számíthat. Tehát a felelős állattartás azt jelenti, hogy gondoskodunk róla akkor is, amikor már nem kicsi, és nem olyan játékos, és nem az a tipikus kis cuki állat, akit befogadtunk, vagy megvásároltunk. Akkor is gondoskodunk róla, amikor beteg, amikor költségesebb az ellátása, amikor több időt igényel, vagy éppen akkor, amikor egyáltalán nincs kedvünk hozzá. Mert az állat számára mi vagyunk, az a biztos pont. Tehát az állatok világnapja talán arra is emlékeztet egy kicsit minket, hogy ne csak szeretni akarjuk az állatokat, hanem felelősséget is vállaljunk értük. Hiszen egy életért vállalunk felelősséget, és talán ez az egyik legszebb dolog, amit egy ember megtehet, és mindig gondoljunk arra, hogy ők bennünk bíznak, és ránk számíthatnak.

zenei kedvenceit játszom itt a vasárnap reggelben a 104.6-on, és ugye az állatok világnapjával kapcsolatban az előbb nagyon sok mindent említettem, hogy nem csak azért fogadunk a családunkba egy állatot, mert nagyon aranyos és nagyon cuki, mert onnantól kezdve, hogy őt befogadtuk a családunkba, felelősséggel tartozunk iránta. Mert bizony vannak olyan hibák, amelyeket sokan jó szándékból vagy figyelmetlenségből esetleg egyszerűen azért követnek el, mert nem tudják, hogy mire lenne szüksége az állatuknak. És az egyik leggyakoribb egyébként, egy kicsit így utána néztem a dolgoknak, az állat érkezése előtt nem gondolják végig, hogy mivel jár majd a tartásra. Ugye egy kutya vagy egy macska nem csak az első napon jelent kiadást. Etetés, oltások, féreghajtás, állatorvosi vizsgálatok, esetleg megbetegedések, ivartalanítás, felszerelések, és persze rengeteg idő. Főleg, hogyha mondjuk olyan kutya vagy macska fajtát választunk, akkor akár még ugye a kozmetika is ugyanott van. Na, mit tehetünk? Hát mielőtt hazavinnénk egy állatot, számoljuk össze a várható költségeket, és készüljünk arra, hogy egy váratlan állatorvosi kezelés bizony komoly kiadás is lehet. A másik nagy hiba, amikor csak az állat fizikai szükségleteire figyelünk. Tehát van ennivalója, van vize, van helye aludni, de vajon van vele foglalkozva? Mert ugye a kutyának mozgásra, játékra, tanításra, társra, kapcsolatra van szüksége. De a macskának, a nyulaknak és más házi állatoknak is megvannak a maguk sajátos igényei. Segítség lehet ilyenkor például egy napi rutinnak a kialakítása, és tanuljuk meg, hogy milyen viselkedés számít normálisnak az adott állatnál. Gyakori probléma egyébként még az is, hogy túl későn viszik állatorvoshoz. Csak hogy az állatok nem tudják elmondani, hogy fáj valamiük, de nagyon jól tudják mutatni, hogy megváltozott a természetük. Ez a gazdinak a feladata, hogy észrevegye. Ha megváltozik az étvágya, a viselkedése, a mozgása, vagy bármi szokatlan tapasztalunk, akkor inkább kérdezzük meg az állatorvost. Egy cuki kölyök kutya vagy egy kis cica tökéletes születésnapi meglepetésnek tűnik, de egy élőlényről beszélünk, akiről valakinek hosszú-hosszú éveken keresztül gondoskodnia kell. Ezért én azt gondolom, hogy egy állatot ne hirtelen felindulásból válasszunk. Ha pedig úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelően gondoskodni róla, akkor ne az legyen az első gondolatunk, hogy egyszerűen kitesszük az utcára vagy magára hagyjuk, mert sajnos nagyon-nagyon sok ilyet tapasztalunk, hanem kérjünk segítséget. Állatorvos, állatvédős szervezet, menhely vagy tapasztalt gazdi is tud tanácsot adni abban, hogy milyen lehetőségeink vannak. Felelős állattartónak lenni nem azt jelenti, hogy soha nem hibázunk, hanem azt, hogy felismerjük, ha valamit jobban kellene csinálnunk, és segítséget is tudunk kérni hozzá. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes átgondolkodnunk. A Blue érkezik a folytatásban.

égett a dala után ezen a gyönyörű, szép őszi vasárnapon. Egy kicsit azért hangulódunk az ünnepekre, egészen pontosan a karácsonyra gondolok. Mert hogy képzeljék el, idén is keresi már a város azt a fenyőt, ami karácsonykor a Kossuth téren a nagy templom előtt fog állni. Ugye a hagyomány szerint minden évben egy felajánlott fa díszíti Debrecen főterét az ünnepi időszakban. És a felajánlásokat ezúttal is a város valamennyi részéről várják. Olyan legalább 15 méter magas, arányos koronájú fenyőt keresnek, ami biztonságosan megközelíthető a kivágáshoz és az elszállításhoz szükséges járművekkel. Mint minden évben, idén is az önkormányzat fogja intézni a kivágását és az elszállítását, a szakemberek személyesen fogják megvizsgálni majd a jelentkező fákat. Szóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő kertjében állhat Debrecen idei karácsonyfája, és szeretné felajánlani a városnak, akkor október 31-ig ezt megteheti a kabinet kukac.ph.debrecen.hu e-mail címen, tehát október 31-ig várják a jelentkezéseket. A felajánló neve, elérhetősége és a fenyő hozzávetőleges magassága, valamint néhány fényképet is kérnek róla. És itt személyes történet is, hogyha van esetleg, hogy miért különleges ez a fa. Tehát október 31-ig lehet leadni a jelentkezéseket a kabinet kukac.ph.debrecen.hu e-mail címen. Én pedig játszom a kedvencéket a folytatásban is, itt a vasárnap reggelben.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges

0: Kezdő időszakban a Honvéd temető utca mellett, többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren, a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hétvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú, tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
1: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
0: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
4: veled. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.

0: Szexetala után is szólnak a zenei kedvencek itt a vasárnap délelőttben, és hogyha valaki a délutáni órákban szeretne egy kicsit kikapcsolódni Debrecenben, akkor mondok egy pár program ajánlatot. A mai napon 10 és 18 óra között tart nyitva a Déri Múzeum, és az állandó kiállítások mellett különleges fényjátékkal kísért tárlatvezetést is kínálnak, ami egyébként tegnap indult újra. És a mai napon 13:30-kor bibliai fényjáték lesz majd a Munkácsi teremben, a Munkácsi trilógia képei körül, úgyhogy akár ide is el tudunk látogatni. Állandó és időszaki kiállítások is megtekinthetőek természetesen. A főbb kiállítások a Civisek világa, a Várostörténeti kiállítás, a Szamuráj udvarház, a Régi képtár és a fegyvertörténet, és az időszaki tárlatok, például Szabó Magda és az emlékezet, valamint a Tisza István kiállítás. Részletes információkat ezzel kapcsolatban a Déri Múzeum hivatalos oldalán találhatnak. Szóval, hogyha délután szeretnénk egy kis kultúrát becsempészni az életünkbe, akkor irány a Déri Múzeum.
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, nem kell mindent önnek megoldania. Ha azt érzi, hogy nem fogadják el az álláspontját, vonuljon vissza. Mika, magánéletében kedvező fordulatok várhatók, még a munkakedve is megnő, mert az érzelmi élete harmonikus. Ikrek, az ikrek nagysága viselkedésükben rejlik, kellemes modoruk hozzásegíti őket ahhoz, hogy érdemeket szerezzenek, a hétvégén örömét leheti a művészeti értékkel bíró programokban. Rák, ma nyugodt napja lesz, élvezheti az otthon békéjét, a barátságos, meghitt környezet jó hatással lesz önre. Oroszlán, a hétvégéje mozgalmasabban telhet, mint szeretné, váratlan telefonhívások és látogatók terhelhetik, amit most nem kíván magának, legjobban teszi, ha kirekeszti a külvilágot. Szűz, a belső konfliktusok legjobb kezelési módja a meditáció, engedje a legmélyebb érzéseit a felszínre jutni, merjen másoknak is beszélni az önben dúló kétségekről. Mérleg, ne vitatkozzon és főként ne politizáljon, mert csak haragosokat szerez magának, ehelyett próbáljon ki valami különlegeset, jobb kedvre derül és még a környezetét is elkápráztatja. Skorpió, úgy érezheti, hogy felfordult a világ. Mindenki rohan és lehetetlen bármit is végigvinni, kénytelen magára hagyatkozni. Nyilas, remélhetőleg elmúltak a gondterhes napok, most már megnyugodhat, idegeskedésre a továbbiakban semmi oka. Bak, töretlen elszántsággal küzd egy csak ön által ismert cél érdekében, amíg mások lazítanak, önnek jár az agya valamin, addig nem nyugszik, amíg meg nem valósítja az elképzeléseit. Vízöntő. Néha tervezgetés nélkül is igen jól sikerülhet egy nap. Ne szalasszon el semmilyen adódó alkalmat, mondjon igent minden észszerű ajánlatra. Alak. Kétség kívül sokat hajtotta magát a héten. Mára alább hagyott a munkakedve. Itt az ideje, hogy kikapcsolódjon. A szabad idejét kettőléseinek kellene szentelnie, vagy a szerelemnek.

of Life után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a vasárnap délelőttben. És hát feltenném a kérdést, hogy van-e valakinek különleges receptje? Akkor most a konyhában is meg tudja mutatni, hogy mit tud. Na nem abban a konyhában, ahol éppen mondjuk most hallgatja a Best FM rádiót, hanem a Daru konyha receptversenyen. Mert hogy a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága idén is meghirdette az eseményt, amire bárki jelentkezhet saját étel különlegességével. Három kategóriában várják a recepteket, előétel vagy leves, főétel, illetve desszert. A versenynek azonban van egy különleges feltétele, mégpedig az, hogy az ételben kötelezően szerepelnie kell napraforgónak vagy halnak, illetve legalább egy olyan alapanyagnak, ami a Daru étrendjében is megtalálható. Kis segítségét mondom, hogy ilyen például a köles, a kukorica, az árpa, a búza, a zab, a borsó, a burgonya, a rizs, vagy éppen a hajdina. És még mindemellett vegetáriánus és vegán receptekkel is lehet nevezni, hogyha valaki mondjuk ezt az étrendet követi, és ebben van egy szuper különleges receptje. A jelentkezéshez online nevezési lapot kell kitölteni, és a recept részletes leírása mellett három színes, jó minőségű fényképet is be kell küldeni a megadott e-mail címre. A nevezés díjmentes, és akár több recepttel, több kategóriában is lehet indulni. A határidőre viszont érdemes figyelni, mert hogy október 14-ig várják a pályaműveket. Szakmai zsűri fogja értékelni, de a közönség véleménye is számít. Október 19-e és 21-e között online lehet majd szavazni a közönség külön díjakra. A legjobbak természetesen díjazásban részesülnek majd. Az eredményhirdetés október 24-én a Szent Dömötör napi behajtási ünnepen és kézműves vásáron, valamint a Daru Fesztiválon tartják Hortobágyon. Szóval, hogyha van egy jól bevált családi recept, vagy éppen új, különleges ötlet, akkor itt az idő, hogy megmutassuk. Lehet, hogy valakinek ott lapul a konyhájában 2026 Daru konyhájának egyik nyertes fogása. Részleteket egyébként ezzel kapcsolatban a Hortobágyi Nemzeti Park hivatalos oldalán is találhatunk. Hajrá, hajrá mindenkinek, aki benevez!

0: Manuel és a messziről jöttem szólt itt a Best FM rádióban, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki akár a messzi távolból is nevezte az ünnepeltjét, és hát bekerültek ide a Best FM tortasorsoló felületébe, amit már most én meg is nyitottam, és hát szemezgetek, hogy igazából milyen ünnepeltjeink vannak. Nagyon sok kerek szám van, 50, 60, 70, a legfiatalabbal, úgy látom, hogy a legfiatalabb Nolan a mai napon, Bányai Nolan, nagyon szeretjük, és legyen mindig ilyen kis huncut, mosolygós, mint eddig, reméljük holnap nagyon ügyes lesz a bölcsiben, ugyanis holnap fogja kezdeni. Na hát akkor Nolan, ügyesen a bölcsiben, jó? Innen is küldjük neked az energiát, és hidd el, jó lesz ott a többiekkel játszani egész nap, aztán este meg otthon anyáikkal, meg a tesóval, mert van egy nagy tesód, az anyukád és az apukád, akik neveztek téged. Csáki Sándor Zsoltot a felesége nevezte, és azt írják nekünk, hogy egy nagyon nehéz időszak óta sem adta fel azt, hogy intézkedjen is megy, hogyha kell, küzd, akkor Niki gyógyulásáért. Mindenféleképpen sok-sok erőt kívánok nektek, és kitartást, Sándor, neked pedig boldog születésnapot. Szilágyi Sára, apa, anya és Simi jó voltából lehet a Best FM tortasorsolásában. Ha a torta mellé lejátszátok a Goldent, akkor már más ajándékra nem is lesz szükség. Na, ezt majd a déli kívánság műsorban tudom teljesíteni. Oké? Istenetesen, Sára. Bak József Zsolt, az édesanyukájai köszöntik, aki most óriási munkába kezdett, lakás átalakítás, és egyedül csinál mindent, azt a mindenit. Hát, mi is túl vagyunk egy lakásfelújításon, nem kis munka, úgyhogy Józsi, kitartás neked, de a mai napon azért egy picit állj meg, és inkább a családoddal legyél, meg töltsd együtt a napot velük, hogyha van rá lehetőség. Szakács Györgyöt, Kékesi Peti és Orbán Józsi köszöntik, barátunk, rendész kolléga, edzőtársunk, volt a Légióban, amerikai focizott, nyert erős ember versenyt, volt testépítő. Húha, van itt aztán minden. Jelenleg személyedzőként dolgozik, illetve hétvégén együtt rendészkedünk. Szakály György, boldog szülinapot neked is. Sós Liát, 12 évesen köszöntjük a mai napon. Nagyon szereti az állatokat, főleg a lovakat, anya, apa, mama, papa, Zolika és Gabi. Erdei Tamást, mama és papa szeretné meglepni a 16. születésnapján. Eddig 15 alkalommal nem jött össze. Hát, ha most a 16. sikerül. Legyen így, én mindenféleképpen megadtam rá az esélyt, hiszen itt vagytok benne a nevezésben. Pongor Sándor Csabát is köszöntjük a 70. születésnapján, a fiai családjukkal és az unokái. Meglepetésnek szeretnénk a tortát. A családban nem csak a papa, hanem a nagyobbik fia. Saca is vele egy napon született, nagyon szereti a verseket és szívesen tanulja a verseket az unokáival. Na hát akkor nagyon boldog születésnapot kívánunk ezen a gyönyörű kerek születésnapon. Mint ahogy idősebb Borúk Józsefnek, akit a családja nevezett, szintén egy kerek születésnapon a 60-on. Gyönyörű napos időben kívánnak az unokáid, Beni, Miró, Dalma és az egész család nagyon boldog születésnapot. Mivel az összes unoka édes szájú, jól jönne a torta, ezt meg tudom érteni. Magyarné Radócsi Anikót is köszöntjük, szintén egy kerek születésnapon az 50-en, szívből gratulálunk, minden jót kívánunk, szülei, testvére és a családja. Radi Andrást, a sógornői Anikó és családjaik, valamint Jolka és a családja köszöntik a 75. születésnapján. Imád horgászni és kertészkedni, de azért jól jönne ugye a torta is. Jelen Szabolcs Olivért anya, apa és kistesúja 21-en köszöntik. Legyen szuper napod, nagyon szeretünk. Na de hogy ki fogja elvinni a Monami kávézó és cukrászda Oreo tortáját, az mindjárt kiderül, mert hívom is a nyertest.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Bacskai Csabával beszélek?
1: Igen.
0: Szia Csaba, mennyire szereted a meglepetéseket, és mennyire szoktak neked meglepetést okozni?
1: Hát, ahogy lehetőség van, rá szoktak.
0: Például a feleséged, Vivi?
1: Igen.
0: Uh-huh, és a kisfiaddal, Csabikával.
1: Igen.
0: Na hát képzeld el, hogy most is készültek neked valamire a mai napon.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: És mi lenne az?
0: Na, vajon én honnan telefonálhatok, miért beszélgethetünk mi ketten?
1: Beszélgethetem.

0: Ez egy nagyon-nagyon gyors tanálós kérdés volt, és azonnal tudtad is rá a választ. Na, hogy a Best FM Rádió, szia, Morvai Szűcsenikő vagyok.
1: Jó napot!
0: Ó, nyugodtan tegeződjünk. Tényleg?
1: Hát szoktunk, minden évben, mikor van ilyen, akkor úgy benevezgetünk mindenkit.
0: Aha, és akkor te vagy az első a családban, aki sikeresen meg is
1: nyerte? Igen. Na, amúgy nem szoktam sok mindent nyerni, de...
0: Na, hát akkor ennek szívből örülök, hogy én adhatom át neked elsőként. Egyébként a Monami kávézó és cukrászda tortáját, egy Oreo torta az, ami a tied.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Hát szívből gratulálok neked, és természetesen van üzenet is, mert hogy Vivi és a kisfiad azt üzenik, hogy te vagy a legjobb apuka és a legjobb férj. Nagyon-nagyon szeretünk. Hát remélem, hogy akkor tudtok ma együtt ünnepelni. Akkor a Monami kávézó és cukrászdában várnak téged, és a tortát semmiféleképpen ne hagydod, jó?
1: Jó.
0: Boldog születésnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Boldog ünneplés. Szia.
1: Köszönöm.

0: a pum pum girl.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
2: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta el rádiunknak Szűcs Csaba, a NIBI növényvédelmi igazgatója.
4: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulást a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
3: A károsítóról képek és további információk a NIBI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának nincsávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szájtek reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

és a Hey So Sisters szólt itt a 104.6-on Debrecen zenei kedvencei hétvégén is, és tudom, hogy nagyon sok mindenkit érdekel, hogy a Zsuzsi erdei vasút menetrend szerinti közlekedése pontosan hogy is van az őszi téli időszakban. És hát fontos információ, hogy október 1 és április 30-a között a menetrend szerinti közlekedés szünetel. A járatok ebben az időszakban csak a meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időpontokban közlekednek, tehát ugye a Zsuzsi erdei vasút azért Mikuláskor is, illetve az őszi időszakban is kifejezett programokat szokott elindítani, és ekkor fog majd csak közlekedni, tehát a menetrend szerinti járatok azok majd csak tavasszal indulnak újra. És hogyha már útinfo, akkor mondom, Józsi közlekedési infóját, sebesség ellenőrzés a 33-ason a szokásos helyen a látóképi csávánál.

Kenyből a Kenyből az dala után is szólnak a kedvencek itt a vasárnap délelőttben a 104.6-on, és ma egy hétre a föld felé emeljük a tekintetünket. Elkezdődött ugyanis a mai napon a világűr hete, egészen 10-éig tart. Világszerte az űrkutatás, az űrtudomány, a világűr meghódításának története kerül majd a figyelem középpontjába. Egyébként gondoljunk bele, hogy mennyire része a világűr a mindennapjainknak, mennyire szoktunk ezzel kapcsolatban akár mondjuk podcasteket hallgatni, olvasni. Vagy például, amikor bekapcsoljuk a telefonunkon a navigációt, az időjárás előrejelzést nézünk, a műholdas televíziót használjuk, vagy akár a pontos időt kapjuk a készülékünktől. Olyan technológiákat használunk, amelyekhez a világűr és a műholdak is szorosan kapcsolódnak. És szerintem ezt napi szinten nem gondoljuk át, hogy mi egyébként folyamatosan a részei vagyunk ennek. És van még valami, ami talán ennél is izgalmasabb. Még mindig rengeteg mindent nem tudunk a világegyetemről. Mi van a naprendszerünkön túl? Létezhet-e élet más bolygón? Hogyan születnek a csillagok? És vajon egyszer valóban eljutunk-e olyan távoli égitestekre, amelyeket ma még mondjuk csak távcsövökön keresztül figyelünk? A világűr hete egyébként éppen arra jó, hogy egy kicsit kíváncsibbak legyünk ezzel kapcsolatban. Debrecenben is lesznek programok. Idén is, mint minden évben, az Agora Tudományos Élményközpont október 7-től 11-ig különleges programokkal készül a világűr hetére. Az ismeretterjesztő előadások és a planetáriumi programok között többek között azt is bemutatják, hogy milyen lehet a világűr, hogyan dolgoznak az űrhajósok a nemzetközi űrállomáson, vagy hogy mire használják a műholdakat, és milyen különleges jelenségek zajlanak a világegyetemben. Szóval ma kezdődik a világűr hete, ha ma este tiszta lesz az ég, nézzünk fel egy pillanatra, amit látunk, az tényleg csak egy apró szelete annak, ami odakint van. A Pet Shop Boys dala érkezik a folytatásban.

0: rovatunk jelenti az utakról.
1: Bocskai kertből, ha megyünk kifele a 4-es irányába, hát az az északi kihajtónál, ott áll félre egy rendőrautó és a stop táblát figyeli.
0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja. Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: 06 33 34 104 Kásszonkom, a Dala közben kaptam egy infót, méghozzá Peti írta nekem, hogy a 4-esen dolgoznak a rendőrök, és Hajdúszoboszló belterületén, az Ady Endre utcában is kint a trafi, ott is figyeljünk.
1: A Trafipax információ

8 percünk van hátra még ebből az órából, úgyhogy hamarosan belevágunk a déli kívánság műsorba, de előtte még azért a névnaposokat, házassági évfordulósokat köszöntöm. A következő pár percben október 4-én a Ferencek ünnepelnek, illetve a bővített naptár szerint például az Edvinek, a Bodorok, a Fremontok, a Goldinák is ünnepelnek, az Arinkák és az Aranyoknak is ma van a névnapjuk. A házassági évfordulósok közül is többen vannak, meglátjuk, hogy a Melas Cukrász a nyereményét a mai napon. Ki vagy kik viszik el tőlünk? Egy névnapos, méghozzá Schwarz Ferenc. Kis Julianna írta nekünk, hogy a mai Ferenc napnak az a hátránya, hogy kevés ismerősnek jut eszébe a köszöntés, viszont én szeretnék nagyon sok boldog névnapot kívánni neked, Ferenc. Legyen szuper napod! Julianna, nem csak meglepted Ferencet, hanem még sikeresen meg is nyerted számára a meglepetést, a Melas Cukrászda nyereményét, ami két főre szól, sütemény, kávé a Laktanya utcán. Szuper napot az ünnepelteknek!

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Sorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert és fogyasztókat is elfogtak Hajdú böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a részvevők köz

0: anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Tehát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Drogdílert és több kábítószerfogyasztót is elfogtak a rendőrök Hajdúböszörményben, számolt belőle a Hajdú Press. A helyi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi kábítószertárol a településen, ezért a civis közterületi támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött szemét, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályosport, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak. Nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: Célállomás Debrecen. Pozíció 104.

Az Ironic közben kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra Tomitól, hogy a barátainknak, Andinak és a Daninak, valamint a kisfiúnak, Danikának szeretnék kérni egy dalt, a Szamellón család, szuper napot nektek. Majka is, a Mindenki táncol szól már nekik, itt a Best FM Rádióban.

szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a vasárnap délutánban, és kaptam egy üzenetet Zsófitól. Sziasztok, ezt a dalt a bátyámnak, Ádámnak szeretném kérni. Tegnap végre sikerült levizsgáznia, pedig már harmadszor futott neki a forgalminak, úgyhogy most legalább legyen egy kis ünneplés. Ádám ezt most megérdemli. Hát szívből gratulálunk akkor neked is, csak óvatosan az utakon.

Debrecen zenei kedvenceit a déli kívánság műsorban a 104.6-on. Norbi írt nekünk, ők Hajdúszoboszlón hallgatnak minket, hogy sziasztok, a kis feleségemnek, Rékának szeretnék küldeni egy dalt. Holnap indul az első napja az új munkahelyén, és tudom, hogy nagyon izgul miatta. Remélem, hogy ez a dal és ez a kis üzenet plusz energiát ad neki. Egyébként én most úton vagyok, úgyhogy nem vagyok vele otthon. Remélem, hogy ebéd közben, vagy már ebéd után hallgatják együtt a kisfiammal a rádiót. Na hát akkor, Réka, mi is sok sikert kívánom neked a holnapi napon.

Cyrus és a Flowers. Kati kérése volt itt a 104.6-on. Lilla pedig írt nekem, hogy a húgának szeretne üzenni, aki valószínűleg az autóban hallgatja a Best FM rádiót, mert hogy a Sári ma indult el egy hónapra külföldre. Azt írta nekünk Lilla, hogy nagyon sokat szoktunk vitatkozni, de már most hiányzik. Vigyázz magadra, Sári, egy nagy kedvenced érkezik, Bye Alex és a Priluki itt a 104.6-on.

0: megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges gyermekeket támogatnak. Még marad a változékonyabb idő. És Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben. Számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A munkálatok október 5-én a Csigekert városrészben, a Honvéd temető utcában kezdődnek, ahol 57 ostorfa ápolását tervezik. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
4: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
3: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemléki jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
5: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az

Kívánság műsor itt a Best FM-en a vasárnap délutánban. Máté üzent nekem, hogy sziasztok, anyukámnak szeretnék kérni egy dalt, most költöztem el otthonról, és tegnap este küldött egy üzenetet, hogy már hiányzok neki, hogy reggelente hallja, hogy csörömpölök a konyhában. Anya, nekem is hiányzol, csak ezt ritkán szoktam mondani. Egyébként Máté Budapestről ért, az anyukája pedig Debrecenben hallgatja a Best FM rádiót.

Beszteszem is a déli kívánság műsor itt a 104.6-on. Vivi írt nekünk, hogy sziasztok, a barátnőmnek Petrának szeretnék egy dalt, mert 3 napja ezt énekeljük a kocsiban, amióta hazafelé lerobbantunk az autópályán. Nem volt éppen eléggé vicces a helyzet, de legalább ez a dal azóta örökre összeköt minket. Nem egy újdonságról van szó, de éppen ez szólt a rádióban. És akkor most nosztalgiaként újra ez fog szólni a rádióban. Hát csajok, minden elismerésem egyébként a tiétek, hogy így tudtok erre visszagondolni, bár ugye azt szokták mondani általában, hogy az idő az így megszépíti ezeket a dolgokat. Együtt túlladtatok ezen is, úgyhogy igazából no para, érkezik a dal. We don't talk

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Signtech reklámtechnika. Megvalósítjuk ötletet. Világító reklámok, plasztikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
3: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
4: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

95.hu, itt hallgat minket Gábor, aki Hajdúszoboszlóra szeretne üzenni a barátjának Zolinak. Van vala az utolsó napja a munkahelyén, ahol 8 évig dolgozott, és bár azt mondja, hogy nem nagy ügy, szerintem azért kicsit izgul az új kezdet miatt, úgyhogy hajrá Zoli, küldök neked egy kis plusz energiát, és persze mindenkinek, aki éppen dolgozik.

Egy utolsó dal még azért felcsendül itt a déli kívánság műsorban október 4-én a vasárnap délutánban. Snow és az Informer, ezzel fogom zárni az órát. Nagyon-nagyon sok kikapcsolódási lehetőség van, például ma ugye a modemben, és elkezdődött a világűr hete is, ezzel kapcsolatban pedig majd az Agórában lehet programokra ellátogatni a jövő hét folyamán. Hát ennyi volt a mai nap, köszönöm, hogy együtt rádióztunk, jövő héten találkozunk majd az Éteren keresztül, addig is használjuk ki ezt a tökéletes őszi vasárnapi időjárást, és kapcsolódjunk ki, töltődjünk fel, mielőtt indulna egy újabb hét. Morvai Szűcs Enikő vagyok, hello, hello!

0: befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában. Számolt be róla a dehír.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentális

0: foglalkozásuk során nagy mennyiségű mészhalmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyetsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a NIDI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérséket lesz.
2: A hírek után indul! Are you ready? Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40.
0: A 35.

John Sacrifice című dalát hallottuk meg, amelyet 1989-ben világszerte a slágerlisták élén találhattunk. A zenész minden tekintetben szupersztárnak tekinthető, terházas koncertjei és több milliós példányszámban eladott lemezei önmagukért beszélnek. Elton Johnnak nem jelent gondot a műfajok közötti mozgás sem, hiszen maradandót alkotott számos zenei területen is. 4 évet ugorva az időben már Svédországban járunk, ekkor jelenik meg az Ace of Base The Sign című stúdióalbuma, amely a kiadójának 42 millió dollárt hoz a konyhára, és a legjobb pop albumnak járó Grammy-díjat is megkapja, valamint a Billboard 200-as listáján 26 egymást követő héten slágerlistás helyen szerepel. Az Ace of Base The Sign című dala már is forog itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: legjobb zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 31.

1998. szeptemberében óriási sláger lett idehaza a Virtek első nagy lemezéről hallott Vele minden jó című dal, a Virtkez velem nevű albumok pedig pár hónapon belül bearanyozódott 25 000 darab eladott koronggal. Szintén aranylemez minősítést kapott a most következő magyar banda is, akiknek énekesnője rendőrnőként kezdte pályafutását, és szó szerint egy rendőri igazoltatás közben találkozott azokkal a zenésrácokkal, akik mellé hamarosan énekesnőként csatlakozott Terecskei Rita, így kezdődött a Zanzibár sikertörténete, és persze folytatódott olyan slágerekkel, mint például a most következő Érintés.

0: Top 40.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
4: Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
5: Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10.000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en. Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert és fogyasztókat is elfogtak Hajdú Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: A Best FM-en.
7: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban, számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével

0: fel a figyelmet.
1: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örönteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatunkra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
0: Drogdílert és több kábítószerfogyasztót is elfogtak a rendőrök Hajdúböszörményben, számolt be róla a Hajdú Press. A helyi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi kábítószert árul a településen, ezért a civis közterületi támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött szemét, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályos bort, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak. Nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
2: A 28.

Craig Simon, a mozambiki származású brazil énekes és dobos, egyik legismertebb slágerével tettünk egy kis kitérőt múlt idézőnkben, ez volt a Hafanana, amelyet a 70-es és 80-as évek elején világszerte nagy népszerűség övezett. A mozambiki énekes turnézott a beközött a keleti blokk országaiban, így 1982-ben Magyarországon is járt. 2010-ben vonult vissza hosszabb időre Lily Allen, aki ekkora már sikeres és közismert énekesnő lett, viszont miután férjhez ment és szült két gyermeket, évekre kiesett a showbizniszből, Smile című slágerére viszont a mai napig mindenki felkapja a fejét, ami nem is csoda, hiszen 2006-ban az Egyesült Királyságban a kislemez lista első helyén debütált.

0: zenét.
1: A te rádiód.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 21.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 20. A 20.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Október kiemelten a látásodról szól. A szemes optikában 40% kedvezményt adunk a szemüveglencsékre, 10% kedvezményt pedig a szemüvegkeretekre. És a látásvizsgálat szemészeti szűréssel most 35.000 forint helyett mindössze 5.000 forint. Élj a lehetőséggel! Foglalj időpontot online vagy telefonon. Szemes optika. Debrecen, Batthyány utca 2.
4: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

magyar formáció latin stílusban, ez volt az Hola Mi Amor a Fiestától, akiknek már 18 éve, hogy megjelent az első kislemezük. Az együttes egyik tagja Knapik Tamás egy karib-tengeri hajón dolgozott, itt ismerkedett meg a latinos dallamvilággal, és miután hazaérkezett Magyarországra, Csordás Tibivel együtt megalapították a Fiestát, a latinos dalomus lágereikkel pedig sikert sikerre halmoztak. Kedvenc filmzenéink ma sem hiányozhatnak az Eurotop 40-ből, már is egy hazai trilógia főcímdalába folytatjuk, méghozzá az olasz közreműködésnek készült Szerelem utolsó vélig című filmzenéje szólal meg 2002-ből Király Lindától, aki az Azonos című filmben egyébként szerepelt is. A dalt Presser Gábor hangszerelt és a zenei kíséretet is ő játsza, énekelt át Király Linda, ez már a Szerelem utolsó vélig itt a Best FM-en.

kapasz, nekem csak az a gyönyörű. És veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén. És már nem hallok semmit, csak a lélegzete.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Signtech reklámtechnika.
3: Megvalósítjuk ötletet.
2: Világító reklámok, plastikus betűk, táblák, feliratok, egyedi matricák, faltapéta, molinó, poszter, vászonkép, lakberendezési tárgyak.
4: Tervezés, gyártás, kivitelezés.
2: maxprint.hu.
5: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
6: Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.

0: vagyok.
1: Kassa Tibi vagyok.
2: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
3: A Best FM.
2: A Best FM.
4: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges gyermekeket támogatnak. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A munkálatok október 5-én a Csigekert városrészben, a Honvéd temető utcában kezdődnek, ahol 57 ostorfa ápolását tervezik. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
5: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is be

0: számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Eurotop 40. A visszaszámlálás. Medvemtől Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40.

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Európa 40. A 11.

George Harrison My Sweet Lord című dalával 1970-ben kalandoztunk az Eurotop 40 multidézőjében, amely 71-ben a listák első helyére kapaszkodott az Egyesült Királyságban. George Harrison a hindu isten Krishna dicsőítésére írta a dalt. Hogy kiket találhatunk az Eurotop 40 első 10 helyezettje között, azt nem sokára megtudhatjuk, hát előtte még a háromszoros Grammy-díjas kanadai-olasz jazz-énekes és színész Michael Bublé érkezik Everything című dalával itt a Best FM-en.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 8.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

A földi pályafutásától már 1984-ben elbúcsúzott Máté Péter énekelt Elmegyek címmel az Eurotop 40-ben Magyarország egykori kedvencei között. Egy újabb, korábbi hazai siker érkezik, amely a 2000-es évek elején számtalanszor szólalt meg a rádiókban, a zenei csatornákban, sőt a diszkóklubokban is. Náksi Attila és Brunner Zsolt párosa abban az időben több saját dalt és mix CD-t is készített, ilyen volt például a jól ismert Club Sandwich mix sorozat is. Itt a Best FM-en saját szerzeménnyel érkeznek 2001-ből, ez a Gyere velem, Debrecen kedvenc zenéi között.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Óriási székvására Sellaton hajlított bútorgyárban október 8-9-10-én készleten lévő több száz szék és asztal, akár már 10 000 forinttól hazavihető. Ha szék, akkor Sellaton. Salétrom utca 5.
2: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában. Számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta el rádiunknak Szűcs Csaba, a NIBI növényvédelmi igazgatója.
6: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulást a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
5: A károsítóról képek és további információk a NIBI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszlón közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2 sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek.

0: Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Európa 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten a norvég Bauza formáció és daluk a Magnetic. Kilencedik lett Bibi Rexha, ez a New Religion. Nyolcadik lett Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. Hetedik ezen a héten DJ Gozsa, Michiko című dala Jason Derulo közreműködésével. Hatodik Dennis Wimps és a legújabb dala tőle, a Missen Noitor. Ötödik egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. A negyedik helyen a hattagú Los Angeles-i lánycsapat.
5: Hi, I'm Daniela.
6: I'm Megan.
7: I'm Mano.
8: I'm Yunche.
9: I'm Sophia.
10: Hi, I'm Laura.
11: And we're Cat's Eye.
4: Ezen a héten Yuga és a Move Into The Sun. Második lett Shakira és a VB hivatalos dala, a Die Die.
3: Ez az Eurotop 40
0: leheti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
4: egy háromfős alternatív rockbanda, a Tempers

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Ferenc nevű hallgatóinkat! A Ferenc gyakori férfi név, latin eredetű, a francia jelentésű Franciscusból származik, Assisi Szent Ferenc tisztelete nyomán terjedt el Európában. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Deák Ferenc, a hazabölcse, Demjén Ferenc énekes zeneszerző, Kölcsey Ferenc költő, Puskás Ferenc labdarúgó, Rákóczi Ferenc uralkodó, Zente Ferenc a nemzet színésze, és önkedves Ferenc, aki a rádiót hall.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert is, fogyasztókat is elfogtak Hajdú böszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdú Biharban. Számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelőtelep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Ma van az állatok világnapja, ez minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a

támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött szemét, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályos bort, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak. Nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges gyermekeket támogatnak. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A munkálatok október 5-én a Csigekert városrészben, a Honvéd temető utcában kezdődnek, ahol 57 ostorfa ápolását tervezik. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
3: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
2: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívisvárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai képviselők tárgyaltak. Az eddigi egyeztetések szerint megőriznék a historizáló francia kert műemlék jellegét, miközben művelnék a zöld felületeket és az ányos ligetes pihenőhelyek számát. A nagy szintkülönbség miatt több megoldást is kidolgoztak, hogy a tér a mozgáskorlátozottak számára is könnyebben megközelíthető legyen. Emellett pedig felmerült a tiszafák cseréje, új lombos fasor ültetése, valamint a jelenlegi aszfalt burkolat átalakítása is. Hajdú-Biharban a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 3 és 10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat előtérségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: leszel zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled.

0: Despacito.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Már csak 137 millió ilyen tölcsét kell eladnom, és leelőlegezhetem az új kamiont.
3: Adj már nekem is egy tölcsét.
2: Tutti frutti, karamell, vanília.
3: Pisztácia.
2: Pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
3: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
2: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
3: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
2: Mondta, süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
3: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát, ha nincs, nincs.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Befogadó egyetemek szakmai találkozót rendeznek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Míg marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Országos szakmai találkozót rendeznek Debrecenben a befogadó egyetemek témájában, számolt be róla a dehir.hu. A rendezvény apropóját az adja, hogy 25 éves a Debreceni Egyetem mentálhigiénés szolgáltatása. A konferencia középpontjában többek között a mentális egészség, az esélyegyenlőség és a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának kérdései állnak. A kezdeményezés célja, hogy az érintett szakemberek és felsőoktatási intézmények megosszák egymással tapasztalataikat, valamint bemutassák azokat a módszereket, amelyek hozzájárulhatnak egy befogadóbb egyetemi környezet kialakításához. A Debreceni Egyetem az évfordulóhoz kapcsolódó szakmai programmal a mentálhigiénés szolgáltatás elmúlt negyed évszázadának tapasztalatait is összegzi. A találkozó egyben lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések is erősödjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta el rádiunknak Szűcs Csaba, a NIBI növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulást a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: A károsítóról képek és további információk a NIBI honlapján érhetők el. Továbbra sincs végleges döntés a 4-es főút Debrecen és Hajdúszoboszló közötti szakaszának négysávosításáról, adta hírül a HAON. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a tervek elkészültek, és az engedélyek is rendelkezésre állnak. A tényleges megvalósításról azonban még nem döntöttek. A korábbi elképzelések szerint mintegy 20 kilométeren épült volna ki a 2x2-sávos kapcsolat, a beruházás pedig eredetileg 2026 és 2029 között valósulhatott volna meg. A fejlesztés előkészítése során az állam 470 ingatlan megvásárlásával is számolt. Erre 5,8 milliárd forintos keretet említettek. A teljes beruházás korábbi becslések szerint mintegy 60 milliárd forintba kerülhet. A Debrecen és Hajdúszoboszló közötti útszakaszon naponta átlagosan 18 ezer jármű közlekedik. Változékonyabb őszies időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. Hajdúbiharban napközben 21 és 24 fok között alakul majd a napi maximum hőmérséklet, az esti és éjszakai órákban pedig 3 és 10 fok közötti minimum hőmérséklet várható. Csapadék az előrejelzések szerint legfeljebb elvítve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, illetve mérsékelt lesz.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Új helyszín az erőművek éjszakáján. Ma van az állatok világnapja. Dillert is, fogyasztókat is elfogtak Hajdú Böszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új helyszínekkel bővül az idei erőművek éjszakája Hajdúbiarban. Számolt be róla a dehir.hu. A programhoz Debrecenben a víztermelő telep Hajdúszoboszlón pedig egy új helyszín, az FGS kompresszorállomása is csatlakozik. A rendezvényen az érdeklődők olyan létesítményeket kereshetnek fel, amelyek működése a mindennapi életben fontos, de a nagy közönség számára általában kevésbé látható. A kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődők szakemberek segítségével betekintést kapjanak az energetikai és közműszolgáltatási rendszerek működésébe. A hajdúbihari új helyszínek így tovább bővítik a program kínálatát, és újabb lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők közvetlenül is megismerjék a háttérben zajló folyamatokat. Ma van az állatok világnapja, ez minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örönteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatunkra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Drogdílert és több kábítószerfogyasztót is elfogtak a rendőrök Hajdúböszörményben, számolt be róla a Hajdú Press. A helyi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi kábítószert árul a településen, ezért a civis közterületi támogató alosztály munkatársaival közösen összehangolt akciót szerveztek. A rendőrök így együtt csaptak le a feltételezett dílerre. Az intézkedés alatt egy körözött személyt, valamint egy harmadik férfit is igazoltattak. Utóbbiról a gyors teszt megállapította, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztott. A nyomozók a kutatás során droggyanús kristályosport, a terjesztéshez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. Emellett egy retikülbe rejtve több mint 3 millió forintot foglaltak le. A 27 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrök az eljárás alatt több fogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Marad az őszies változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 21 és 24 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 3 és 10 fok között alakul majd Hajdúviharban. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Quest FM-mel. Bármikor beindulhat a buli.
1: 1-2 policáj, 3-4 grenadier, 5-6 alte kek, 7-8 buta.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Újabb utcákban gajazzák a fákat, nehéz sorsú tehetséges gyermekeket támogatnak. Még marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódnak a faápolási és gajazási munkák Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. Az elkövetkező hetekben mintegy 400 fa egyeden végeznek kezelést a város több pontján. A munkálatok október 5-én a Csigekert városrészben, a Honvéd temető utcában kezdődnek, ahol 57 ostorfa ápolását tervezik. A szakemberek szárazoló, koronakönnyítő, fiatalító gajazást végeznek. A következő időszakban a Honvéd temető utca mellett többek között a Salitrom utcában, az Angyalföld téren, a Margit téren a Szabó Pál utcában, a Leiningen utcában, a Budai Izsaiás utcában, a Fényes udvarban, a Hídvezér utcában és a Monostorpályi úton is dolgoznak majd. Az önkormányzat szerint az ápolás a fasorok biztonságának és hosszú élettartamának fenntartását szolgálja. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyet csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta a rádiónak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Folytatódott az egyeztetés az egyetemtér átalakításáról a Cívismárosban, számolt be róla a dehir.hu. A módosított látványtervekről társadalmi szervezetek és szakmai

10 fok közötti minimum hőmérsékletre számíthatunk. Így tehát marad az őszies, változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.